0: Vaheguru. Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
2: Vaheguru.
1: Vaheguru.
2: Vaheguru. Vaheguru.